1-2-3. A Rádió Kóra az kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, akit mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok! Sit here!